0: Jugoslovenski reemigranti su u gradu Boleslavljecu, malom po broju stanovnika, ali velikom po istoriji i kulturi, ostavili svoj trag. Učestvovali su u obnovi čuvenog vijadukta, jednog od najvećih u Evropi takve vrste. Riječ je o vijaduktu koji je projektovao pruski arhitekta Friedrich Engelhard Genzel 1846. godine. Prilikom povlačenja ka Berlinu, nacisti su minirali vijadukt koji je obnovljen 1947. zahvaljujući volontiranju jugoslovenskih reemigranata. Reemigranti su tom prilikom bili smješteni u radni logor. U Boleslavljecu postoji spomenik reemigrantima na kome se svake godine polaže cvijeće. Tako je bilo i ove posebne 50. godišnjice prijateljstva sa Prnjavorom.
1: Poljska je poznata u svijetu i po proizvodnji keramike i ima više fabrika koje proizvode i izvoze poliranu keramiku. Muzej keramike u Boleslavljecu ima dva odjeljenja. U keramičkom odjeljenju u ulici Mickijevića 13 možete naučiti o istoriji Boleslavljačke grnčarije od srednjeg vijeka do danas. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske posjetila je drugo odjeljenje. Odjeljenje za istoriju grada u ulici Kutuzova 14, gdje možete vidjeti maketu Boleslavljeca iz prve polovine 19. vijeka, izložbu u staroj apoteci, spavaću sobu maršala Kutuzova i zbirku vojnih predmeta iz perioda Napoleonovih ratova. Ovdje su predstavljene i privremene izložbe na različite teme.
2: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Rontó Martin vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor program Banja Lukai ösztöndíjasa. A magyar diaszpora nyelvoktatásával foglalkozom. A mai részben az időhatározókról lesz szó, megtanuljuk az időhatározók kérdéseit, valamint a hozzájuk kapcsolódó ragokat, tódalékokat, amelyek használata nagyon fontos a helyes mondatszerkesztéshez. Tartsanak velem! Az időhatározó az a mondatrész, amely megmutatja, hogy egy esemény mikor történt, vagy meddig tartott. Három fontos kérdése van. Mikor, adott időpont, mettől, kezdőpont, meddig, végpont. Mikor, kiskorában tanult. Mennyi idő alatt, két nap alatt. Mióta, 2004 óta ismerik egymást. Mikortól, júniustól kapható. Meddig, holnapig eláll. Mikorra, estére elkészül. Hánykor? Hatkor találkozunk. Minden kérdéshez más-más rag tartozik a válaszban, és ezek használata szabályozott. A magyar nyelv egyik legfontosabb jellemzője a magánhangzó harmónia, ami azt jelenti, hogy a toldalék magánhangzói a szó utolsó magánhangzójához igazodnak. Magas hangrendű magánhangzók esetén e, i, ü, ő, toldalék magas hangrendű re, n-től, mély hangrendű magánhangzó esetén a, o, u, a tódalék mély hangrendű, ra, on, tól. Ez segít abban, hogy a magyar nyelv ritmusa és hangzása harmonikus legyen. Például a hét napjainak időhatározós alakjai hétfő, hétfőn, hétfőre, hétfőtől, kedd, kedden, kedre, kettől, szerda, szerdán, szerdára, szerdától, csütörtök, csütörtökön,

0: Csütörtökre, csütörtöktől. Péntek, pénteken, péntekre, péntektől. Szombat, szombaton, szombatra, szombattól. Vasárnap, vasárnap, vasárnapra, vasárnaptól. Az idő megadásakor a magyar nyelv 24 órás formátumot használja, főként hivatalos vagy írott formában. 1 óra, 7 óra, 12 óra, 16 óra, 30 perc, 14 óra, 22 perc. Amikor időhatározóként használjuk, a hozzájuk kapcsolódó ragokat is meg kell tanulnunk. 8 órára megyek. 7 óra 10 perctől dolgozom. A hétköznapi magyar nyelvben az órák megjelölésére gyakran használjuk az analóg időformákat. Negyed kettő, fél három, háromnegyed négy, éjfél, dél. Ezek az idő megjelölések a következő egész órához viszonyított perceket jelzik. Az évszakokhoz és toldalékok kapcsolódnak, figyelembe véve a magánhangzó harmóniát. Tavasz, tavasszal, nyár, nyáron, ősz, ősszel, tél, télen. Ezek az évszakok időhatározói szerepben jelennek meg. Például nyáron nyaralok a Balatonon. A hónapok nevéhez hasonló toldalékokat kapcsolunk, amelyek szintén alkalmazkodnak a magánhangzó harmóniához. Január, januárra, januártól. Február, februárra, februártól. Március, márciusra, márciustól. Április, áprilisra, áprilistól. December, decemberre, decembertől. Az országházat 1896-ban adták át, ekkor még felső és alsóháza is volt. Azonban az épületet 1904-ig folyamatosan bővítették. A parlament épület kupolájának magassága 96 méter, amely a főépület lépcsőfokainak számával megegyezik. Ugyanis ott is pontosan 96 lépcsőfok található. Emellett az országháznak 365 kisebb tornya van, amelyek napok számát jelképezik. Az épületen még ma is láthatóak a II. Világháború és az 1956-os forradalom nyomai, például a golyónyomok, amelyek történelmi emlékeket őriznek. A Hősök terét szintén 1896-ban avatták fel, amely a Magyar Törzsszövetség 7 eredeti törzsét jelképezi. A tér közepén található 7 lovasszobor azokat a törzseket ábrázolják, akik a Kárpát-medencébe vezették a magyar népet, és itt találták meg az új hazájukat. A tér jobb és bal oldalán további szobrok helyezkednek el. 8 király és 6 nemes ábrázolnak, akik a magyar államalapítás és a középkori történelem kiemelkedő alakjai. Az időhatározók a társas érintkezésben, különösen pontosság kultúrájában is fontos szerepet játszanak. Ismerkedjünk meg a legfontosabb illemszabályokkal. Diplomáciai késés maximum 10 perc elfogadott, mert a pontosság ilyenkor magas szinten várják el. Akadémiai negyed óra, 15 perc késés a megengedett az egyetemi előadásokon. Ha időpontra megyünk, illik 10-15 perccel korábban érkezni, ezzel tiszteletünket kifejezve. Vendégségben viszont általában 10-15 perc késés a szokásos, ami az udvariasság jele. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottak, találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!
1: Slušali ste emisiju naše televizije Mala Evropa, čiji je urednik i voditelj Draško Ignjatić. U nastavku programa slušamo muziku nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.